Az erdők egyet jelentenek az egészséggel, a jó közérzettel és bolygónk élhetőségével. Fajokban rendkívül gazdag élőhelyek. A klímaváltozás megfékezéséhez egyenesen nélkülözhetetlenek. Nem csak faanyagot és árnyas kirándulóhelyeket adnak nekünk. Megkötik a talajt, védik a vízgyűjtő területeket, csökkentik a természeti katasztrófák előfordulásának esélyét. Nélkülük nem lenne tiszta levegő. Az Európai Unió nagyon is tudatában van ennek. Ezért tűzte ki célul, hogy javítja az erdők állapotát, növeli területüket, fokozza védelmüket és felgyorsítja helyreállításukat. Ön a Lépjünk szintet, a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós erdőstratégiáról lesz szó. Európa erdőkben rendkívül gazdag kontinens. Területének mintegy 40%-át borítják erdőségek, amelyek számtalan őshonos állat és növényfajnak adnak otthont. Az erdőknek rengeteg hasznát látjuk. A növényzetben és a talajban megkötik a szenet, a levegőből elnyelik a széndioxidot, és ezzel segítenek megfékezni az éghajlatváltozást. Az EU-ban kibocsátott összes széndioxid tizedének elnyeléséről beszélünk. Segítenek emellett szabályozni a vízkörforgást, amivel tiszta ivóvízhez juttatnak bennünket, de az áradások és a földcsuszamlások megelőzésében is nagy szerepük van. Gazdasági hasznuk is vitathatatlan. Munkalehetőségeket teremtenek a környezetükben élőknek, fenntarthatóan hasznosítható nyersanyagforrásul szolgálnak, és segítenek megőrizni a mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges környezeti feltételeket. Az elmúlt időszakban drámaian megváltozott az erdők állapota. A változások jelentősen befolyásolják működésüket, természeti és társadalmi értékteremtő képességüket. A levegő és vízszennyezés, az élőhelyek és a fajok pusztulása, az erdőtüzek és az asszályok, a városok terjeszkedése mind-mind kockáztatja fennmaradásukat. Jól lehet, Európa erdei sok szempontból ma már egészségesebbnek mondhatók. Az Európai Unió mindig is tudatában volt az erdők fontosságának. Már az 1998-as uniós erdőstratégia is felhívta a figyelmet az erdőket fenyegető veszélyekre, és megadta az erdészeti politika közös céljait és irányát. A 2021-ben elfogadott új uniós erdőstratégia 2030-ig határozza meg, hogy mit kell tennünk a fajgazdagság növeléséért, az erdők hathatósabb védelméért, eredeti állapotuk visszaállításáért és a klímaváltozással szembeni ellenálló képességük növeléséért. Ehhez nagyrészt az Európai Zöld Megállapodás adja meg az alapot, amely ezekből az élőhelyekből kiindulva tűzte ki célul a társadalom legkésőbb 2050-re megvalósítandó karbonmentesítését. Az új uniós erdőstratégia szerint az erdők állapotának javításához és az erdőterületek növeléséhez a védelmen és a helyreállításon keresztül vezet az út. A jogalkotók szigorú intézkedéseket vezettek be az Európai Unió megmaradt természetes erdeinek és ősparkjainak védelmére, és jogilag kötelező erejű uniós természet helyreállítási célértékeket határoztak meg. Egyúttal az érintett erdőtulajdonosok és gazdálkodók pénzügyi támogatásáról is gondoskodtak. A stratégia pénzügyi ösztönzőket helyez kilátásba a fenntartható erdőgazdálkodáshoz. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel mindenki nyer. Építkezéskor például érje meg jobban fenntartható módon kitermelt fát használni. Arról is pontosabb képet kell kapnunk, hogy ténylegesen mi történik az erdeinkben. Ez nem csak a monitoringon javítana, hanem a tagállamoknak is segítene célzottabb nemzeti erdővédelmi terveket készíteni. Az Európai Zöld Megállapodásban az Európai Unió azt vállalta, hogy 2030-ig legalább 3 milliárd új fát telepít, valamint növeli a meglévő erdei élőhelyek ellenálló képességét és fajgazdagságát. A fák ültetésekor maradéktalanul be kell tartani az ökológiai alapelveket.
Ez azt jelenti, hogy csak megfelelő helyre, megfelelő célból és megfelelő fajtákat lehet ültetni. Az erdők helyreállítása érdekében számtalan különböző uniós és tagállami kezdeményezés született. Újraerdősítési és erdőtelepítési projektek indultak, vadátjárók létesültek. A leromlott állapotú erdei ökoszisztémák helyreállításával és a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlatának meghonosításával az Európai Unió a világ más részein is tenni tud a klímaváltozás hatásainak enyhítéséért és a fajgazdagság megőrzéséért. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.

0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Mindenkinek lóg a szekrényében legalább egy olyan ruhadarab, amelynek talán jobb, ha nem is tudja az előtörténetét. Könnyen lehet, hogy agyonhajszolt varrónők készítették éhbérért a világnak egy olyan pontján, ahol még alapvető jogaikat sem tartották tiszteletben. Alapanyagának, a pamut szövetnek a legyártása pedig valószínűleg rengeteg termőföldet, vegyszert, energiát és mintegy 2700 liter vizet emésztett fel. És mindezt miért? Hogy legyen egy cuccunk, amit párszor felveszünk, majd eldobunk? Érdemes tisztába kerülni azzal, hogy milyen utat járt be a szekrényünkig. Ez az első lépés a tudatosabb választás irányába.
0: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy mit tesz az EU az idénydivat, azaz a fast fashion kedvezőtlen hatásainak mérsékléséért.
1: Ahhoz, hogy megértsük az idénydivat térhódítását, nem árt először magunkba néznünk. Vásárolgatni jó érzés. A Stanford, az MIT és a Carnegie Mellon Egyetem kutatói egyenesen arra jutottak, hogy boldogsághormon, azaz dopamin szabadul fel az agyunkban, amikor beleszeretünk egy-egy ruhadarabba. Még nagyobb az öröm, ha az ráadásul olcsó is.
0: Az idénydivat cikkeket gyártó úgynevezett fast fashion márkák erre az érzésre alapozzák üzleti modelljüket. Gondoljunk csak a Shein-re vagy a Temura, illetve más közkedvelt ruházati cégekre. Óriási mennyiségű divatárut állítanak elő rendkívül gyorsan és alacsony árakon. A trendek állandóan változnak. Hetente jelennek meg új kollekciók az üzletekben. Mit mond ez a vásárlóknak? Vegyetek meg mindent azonnal, egyszer-kétszer vegyétek fel, aztán kivelük jöhetnek az újabbak. Az Európában forgalmazott textiláruk 4-9%-a úgy megy a kukába, hogy egyszer sem hordta őket senki. Ez a fast fashion működési elve.
1: Évente az Unióban fejenként körülbelül 19 kilónyi ruhát vásárolunk, és 12 kilónyit dobunk ki. Alig kerülnek a szekrénybe, gyorsan le is cserélődnek. Lehet, hogy az árcédula szerint nem kerülnek sokba, de tényleges költségük, ha a környezetet és az emberi erőforrásukat nézzük, óriási.
0: Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a textilipar a környezetre leginkább káros ágazatok egyike. Az élelmezés és a lakhatás után a ruházkodásnak van a legnagyobb víz- és termőföld igénye. Elég csak a farmervászonhoz szükséges gyapot termesztésére gondolni. A felhasznált növényvédőszerek ráadásul nagy mértékben veszélyeztetik a gazdáknak és a termőföldek közelében élőknek az egészségét.
1: A textilgyártásnál is folytatódik a környezetkárosítás. A tiszta víz mintegy 20%-a a szövetek festéséhez és kikészítéséhez használt kemikáliák miatt szennyeződik világszerte. A divatnak az üvegházhatású gázkibocsátásban szintén nagy része van. A ruhák hosszú és összetett globális ellátási láncokon keresztül sokszor kontinenseket járnak be, mielőtt hozzánk kerülnének. Gyakran készülnek műszálból, például poliészterből vagy nejlomból, amelyek évszázadok alatt bomlanak csak le a természetben. És itt meg kell említenünk egy egyre aggasztóbb problémát, a mikroműanyag szennyezést. A műszálas ruhákból ugyanis minden mosásnál apró műanyag szemcsék és rostok kerülnek a vízbe. Idővel pedig tonna számra halmozódnak fel a tengerek és óceánok vizében ezek a mikroműanyagok.
0: A ruhák leselejtezésével sajnos korán sincs vége a történetnek. Ma a használt ruháknak alig 1%-ából lesz új ruhákhoz alapanyag. A legtöbbet elégetik, hulladéklerakóba dobják, vagy külföldre exportálják. Európán kívül, például Afrika egyes részein így hegyekben állnak a kidobott idényruhák a szabadtéri szeméttelepeken. Leterhelik a helyi hulladékkezelő rendszereket, szennyezik a talajt és a talajvizet.
1: A környezeti károk mellett muszáj a társadalmi következményekről is beszélni. A fenntartható és körforgásos textiltermékekre vonatkozó uniós stratégiáért az előző parlamenti ciklusban felelős előadó Lola Sánchez Caldentey elmondta,
2: que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
3: Egyes üzletek értelemszerűen úgy tudják fillérekért értékesíteni ruházati cikkeiket, hogy a lánc másik végén lévő munkásoknak még annál is jóval kevesebbet fizetnek. Általában kiszolgáltatott helyzetben, rabszolgamunkához hasonló körülmények között, és a munkavédelmi normákat teljesen felrúgva dolgoztatják őket valamennyi gyártósoron.
2: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
0: Nem is olyan régen, 2013-ban több mint 1100 munkást temetett maga alá egy Bangladesben összeomló gyárépület, a Rana Plaza. Ez volt a legtöbb emberéletet követelő baleset a konfekcióipar történetében. Rengeteg hiányosságra fény derült, többek között az alulfizetett és balesetveszélyes feltételek mellett dolgozók munkakörülményeivel kapcsolatban. Világszerte a figyelem homlokterébe került ezzel a fenntarthatóság és a méltányosság kívánalma, és sokakban felmerült a kérdés, hogy valójában milyen árat fizetünk az olcsó ruhákért. Azóta a divatipar az európai politikában is állandó és egyre hevesebb vitatárgya.
1: Ben az Európai Bizottság uniós stratégiát terjesztett elő, hogy fenntarthatóvá és körforgásossá tegye a textilipart. Azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra legyenek tartósabbak és könnyebben javíthatóak az Európában értékesített textiltermékek, illetve tartalmazzanak nagyobb arányban újrafeldolgozott anyagokat. A stratégia alapján az Európai Unió több konkrét lépést is tett, hogy mérsékelje a fast fashion negatív hatásait.
0: Először is rendelkezett a környezettudatos tervezésről. 2024 óta az EU minimum követelményeket támaszt bizonyos termékek tartóságára és minőségére vonatkozóan. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a ruhaneműk nem mehetnek tönkre pármosás után. Milyen bosszantó tud lenni, amikor egy alig hordott ruhán rögtön elromlik a cipzár. A környezettudatos tervezésről szóló rendelet értelmében a gomboknak és a cipzáraknak strapabírónak és könnyen cserélhetőnek kell lenniük.
1: Másodszor az EU betiltotta az eladatlan ruhaneműk megsemmisítését. Ezen a téren is a szennyező fizet elvet érvényesíti. Ez azt jelenti, hogy maguk a gyártók felelnek a termékeikből képződő hulladékért, nekik kell fedezniük a textilek begyűjtésének, szétválogatásának és újrafeldolgozásának a költségeit.
0: Harmadszor a tervek szerint a termékeket hamarosan digitális útlevél fogja kísérni. A fogyasztóknak így elég lesz beolvasniuk a címkén szereplő QR-kódot, hogy lássák, honnan származik a gyártáshoz használt alapanyag, milyen eljárásoknak vetették alá, és hol varták az adott ruhadarabot.
1: Az Európai Parlament mindig is azon az állásponton volt, hogy az idénydivatra épülő üzleti modellről a körforgásosságra kell váltani a textiliparban. A képviselők véleménye szerint fel kellene hagyni a folyamatos leselejtezgetéssel. Tartós és javítható ruhaneműkre van szükség, amelyek később alapanyagként újrahasznosíthatók. A hulladékgazdálkodásra és a termékek fenntarthatóságára vonatkozó szabályok érvényre juttatásával a parlament abban segít, hogy az elvekből jogi kötelezettségek legyenek az uniós tagországok és az Európai Unióban tevékenykedő vállalkozások számára. A textiltermékek fenntarthatóságának ügyéért felelős parlamenti képviselő Delara Burkhardt szerint
3: megvannak az eszközeink arra, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk a fogyasztóknak. De végeredményben arról is gondoskodnunk kell, hogy ne a fogyasztók viseljék a teljes felelősséget. A textilipar fenntarthatóságához jogilag kötelező érvényű szabályozásra van szükség. For a sustainable textile
0: sector. Szóval legközelebb álljunk meg egy pillanatra, mielőtt egy pólót beteszünk a kosarunkba. Olvassuk el, mi áll a címkéjén, gondoljuk végig, hol gyártották, és mi lesz később a sorsa.
1: Nem kell, hogy annyi ruhánk legyen a szekrényben. De ami van, az viszont legyen jobb minőségű, örök darab, amelyben még évekig örömünket lejjük, mert nem megy ki a divatból. És gondoljunk a pénztárcánkra is. Használt ruhaboltokban is kapni nagyszerű cuccokat, amelyeknek így adunk egy második esélyt.
0: Ne feledjük, ami nekünk olcsó, az másnak sokba kerülhet. A ruhánk már rég kiment a divatból, és lehet, hogy már nincs is meg, de bolygónk és embertársaink még évekig fizetik az árát.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
4: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα. Πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια εποχή όπου υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τους υποψηφίους και τις πολιτικές που υποστηρίζουν, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από παραπλανητικές πληροφορίες, γεγονός που πολύ συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, ειδικά όσον αφορά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σύνθετη οντότητα και για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ακριβείς πληροφορίες. Συνήθως, όταν ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η πρώτη μας κίνηση είναι να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο.

0: to žmonių teisės ir laisvės, kurias reikia saugoti. Europos taryba stebi padėtį savo valstybėse narėse ir teikia rekomendacijas, kaip spręsti problemas įvairiose srityse. Europos taryba nagrinėja tokius klausimus kaip smurtas, korupcija, rasizmas, prekyba žmonėmis, terorizmas, žodžio laisvė ir laisvi rinkimai. Taigi, kaip šią tarybą, kuri nėra ES institucija, atskirti nuo kitų dviejų tarybų? Galvokite apie Europą kaip geografinę sąvoką – žemyną. Ši taryba turi daugiau valstybių narių Europoje nei ES. Ji yra vienintelė, kurios pavadinime yra tik žemyno pavadinimas. Dabar apibendrinkime tai, ką išgirdome apie tris tarybas. Jos visos atlieka skirtingas funkcijas. Viena iš jų vadovauja, kita leidžia teisės aktus, o trečia gina žmogaus teisės ir demokratiją. Tik dvi iš jų yra ES institucijos – Europos vadovų taryba ir ES taryba. Europos taryba yra atskira organizacija, tačiau ji vadovaujasi tomis pačiomis pagrindinėmis vertybėmis, kaip ir Europos Sąjunga. Tiek Europos Sąjunga, tiek Europos taryba rūpinasi Europos žmonių gerove ir istoriškai palaiko glaudžius ryšius viena su kita. Europos taryba ne tik dalijosi savo posėdžių sale su Europos Sąjunga, bet ir naudoja tą patį himną ir vėliavą, kurie simbolizuoja vienybę. Abi organizacijos turi daug bendrų tikslų, tokių kaip taika ir lygybė Europoje ir už jos ribų. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.
1: Gottwald úr német állampolgár, és alsó végtagjait nem tudja használni. Ausztriai nyaralása során kellemetlen helyzetbe került. Hiába volt nála német mozgássérült igazolványa, az osztrák hatóságok mégis megbírságolták, mert nem vett autópályamatricát. Ez az eset jól mutatja, hogy milyen akadályokba ütközhetnek a külföldre utazó fogyatékossággal élő személyek amiatt, hogy fogyatékossági státuszukat nem ismerik el mindenütt. Ezért az EU hamarosan egy Európa egészében érvényes fogyatékossági igazolványt fog bevezetni. Mivel ezt az összes tagállam elfogadja a fogyatékossági státusz tanúsítására, az EU-n belül könnyebben mozoghatnak majd a fogyatékossággal élő emberek. Ebben az adásunkban az Európai Fogyatékossági Igazolvány és az Uniós Parkolási Igazolvány bevezetését és annak lehetséges hatásait vizsgáljuk. Az Európai Bizottság adatai szerint az EU-ban körülbelül minden negyedik felnőttnek van valamilyen fogyatékossága. Meglepő ez az arány. De még egy okkal több arra, hogy foglalkozzunk a fogyatékossággal élők problémáival. A fogyatékosságot érintő uniós szabályozásban valódi mérföldkőnek számít az Európai Fogyatékossági Igazolvány és az Uniós Parkolási Igazolvány bevezetése. Ezzel teljesednek ki azok a korábbi kezdeményezések, amelyek szintén az akadálymentesség javítását és a befogadás előmozdítását tűzték ki célul. Az Európai Fogyatékossági Igazolványt kísérleti jelleggel 2016-tól kezdve már 8 tagállam használja, 1998-tól pedig valamennyi tagállamban megjelent a fogyatékossággal élő személyek parkolási kártyája. Azt viszont az eltérő formátumok miatt nem minden esetben fogadták el kölcsönösen a tagállamok. A kísérleti projektek tapasztalataira építve az új Európai Fogyatékossági Igazolvány és Uniós Parkolási Igazolvány a remények szerint zökkenőmentesebbé teszi majd a más tagállamba látogató fogyatékossággal élő polgárok számára az őket megillető előjogok és szolgáltatások igénybevételét. Ilyenek például a különféle díjkedvezmények, a hosszabb időtartamú vagy ingyenes parkolás, valamint a tömegközlekedésben, a kulturális eseményeken, a múzeumokban,